0: Hvala. Hvala.
1: Djeco!
2: Opusti se i uživaj.
3: Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.